This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket, a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk.

sequence starts.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Bombas, bombas. Bombas, bombas.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

funk funk. Just get on down. So funky. Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Which will fill my soul, which will tranquilly last forever in my mind.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez...

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Super DJ Rádióban.
1: We are paging Mr. Baxter, Mr. Jordan, and Mr. Simon to proceed to boarding gate 38 immediately.
2: On!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock the bass

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattonj rá!
3: This one I feel in broken hearts.

A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió. Csak zene.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kurtafalkú malasztúr. Érezzétek ki jó magatokat, kellemes fülelést. És már rengetegen itt vagytok a Viberen-nek, nagyon örülök. Hallgassátok az ISMC-t és a Think About It Way. Kellemes fülelést mindenkinek.

Na szóval akkor kezdjük előről. Szia, drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsike Fülel, mint mindig, aki szemfüles, ugye? Gyönyörű szép délutánt kívánok néked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Na, teríts ki a lapjaidat, Kukori bácsi, illetve a lemezeket. Csapjunk a pacik közé, puszcsika, Encsike. Hát köszönöm szépen a jó kívánságokat, Encsike. Bízom benne, hogy sikerül ma is szórakoztatni benneteket. Lesz minden, mi fülnek ingere. Itt van velünk a kedves Izsa család is. Csodásan szép késő délután kívánunk neked. Kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdő Szent Györgyből, örülünk neked, hogy újra itt vagy. A Zsia család örül a meglepinek. Csodás késő délután kívánunk mindenkinek. Ugyanezt kívánom én is nektek, kedves Izsa család. Érezzétek nagyon jól magatokat. És itt van kedves Mihalovics József is. Szia Gábor. Szervusz József. Jó fülelést kívánok. Itt van az ősz, itt van újra. Mi kedves nekem. Itt van Csörgő Zsolca. Hello Kukori bácsi, szép napot. Ugyanezt kívánom néked is, kedves Zsolca. És hát itt van kedves Mazsi. Szia Kukori bácsi, szép délután és szuper adást kívánok neked, a hallgatóknak pedig kellemes zenehallgatást. Köszönjük szépen, és ugyanezt kívánom én is neked, kedves Mazsi. Érezd jó magadat. Kellemes fülelést.

most már elviekben Laci bácsi is velünk van, csak ismét dolgozik biztos a konyhába, és lehet, hogy most nem a polip vette ki a kezéből a telefont, hanem valaki más. Szervusz, Laci bácsi! Jó pürelést kívánok! És persze minden szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes szórakozást!

hogy tegyelek a kopaszok közé. Kedves Laci bácsi, jó, hogy nem már én vagyok a repülőszőnyegen lévő Aladdin. Jó van, vette a baromfi az adást.

És hát igen, ismét hazai vizekre veszünk. A hétvégéről maradt egy kis zserbó, és szóljon akkor a Super DJ rádióban. Hát nagyon finom volt, ahogy koszorúban.

egy csók és más semmi, és már is megyünk ismét külföldi vizekre. Szóljon a kommunács, itt a Super DJ Rádióban. Laci bácsi, mint kiderült, a brassói apró pecsenyét készít. Hát jó étvágyat kívánok majd hozzá. Hát igen, igen, Laci bácsi, gondolj bele, ha nem ettünk volna az elején a bogrács gulyásból, akkor nem is maradt volna. Ezek szerint finom volt.

Bízom benne, kedves szuperek, hogy mindenkinek jó kezdődött a hete. Legyen tartalmas és szép. Ne csak a munkára gondoljatok, hanem a köztes időszakokra is. Ha pedig nem szép, akkor szépé kell tenni. Ugye, hogy ugye? Hát hallgassátok a Super DJ Rádiót.

Na jó, van, Laci bácsi, ne panaszkodj. Itt panaszkodik, hogy miattam nem tudott a süteményekből enni, mert sok gulyás leves tevet. Hát könnyű Katit tázba vinni, ugye? Na jó, van erről ennyit. Pihenj, folytasd tovább. Kellemes fülelést, szuperek.

és jel a hiányzol. Hát bizony, bizony. Őszintén megmondom, igen. És újabb kedves emberek jöttek a Viberre. Itt van velünk kedves Bagyesz a hegesztő csorvásról. Szia Kukori bácsi, üdv neked is minden Super DJ rádió hallgatónak, aki ismét a legjobb rádiót választották. Hát köszönjük szépen, kedves Batyesz, remélem minden rendben van, kellemes fülelést kívánok, érezd jó magadat. És itt van Trepi János alias Jani, szia Jani, Nagyvárad, jó pörgeted a tesó, hát köszönöm szépen Jani Nagyváradról, kellemes fülelést kívánok, érezd jó magadat.

Köszönöm kérdésed, kedves Bagyesz, írja, hogy hogy vagy Kukori bácsi, minden gyári? Minden gyári, kedves Bagyesz, házgyári. Köszönöm, és te hogy vagy? Remélem nem dolgozol.

De csak azt tudom erre mondani, hát ilyen az élet. Írja nekem kedves Mihalovics József, hogy kiültem a teraszra hallgatózni, széjjel csíptek a szúnyogok. Hát jó véred lehet, nagyon szeretik, csípik. Kitartás. És kedves Bagyeszia, dehogy nem, még egy 5-6 méter varrat és vége vár. Hát kitartás, teljen hamar a munka, és utána kényelmbe ejtve hallgasd a Super DJ rádiót, kedves Bagyesz!

És itt van kedves ismeretlen Győrből. Szia, bácsi! Jó adás Győrből! Jó a muzsika, mint mindig. Hát köszönöm szépen! Kellemes fülelést kívánok! Érezd jó magad!

Kedves Mihalovics József, neked pedig azt tudom tanácsolni a szúnyogok ellen, hogy táncolj, tapsolj, és menekülni fognak. Tudod, ami megy már rutinból. Jakab szálláson megtanultad, ugye? Jó egészséget!

És tudjátok, a Super DJ Rádió emléket ébreszt, tehát Kukori bácsi elég rendesen csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat. Én most hoztam a 80-as, 90-es évekből nagyon szuper muzsikákat, de lesznek újdonságok is, és tudjátok, Kukori bácsi mindig becsempész valamit. Hát igen, igen, lesz egy-kettő biztos. Ez a Super DJ Rádió, és 20 órától érkezik majd hozzátok Zsolti remek műsorával. Én 19 óráig leszek ma veletek. Addig is kívánok mindenkinek nagyon jó fülelés, szórakozást, érezzétek jól magatokat. És csak jelzem, itt van az ősz, itt van újra, mi kedves nekem.

Ám, hogy itt van Lovász Karesz is, csak titokban, inkognitóban. Kedves Karesz, kellemes fülelést kívánok néked.

És már az idézetemre válaszolt is, kedves Encsike. Bizony-bizony, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Hát köszönöm szépen, hogy befejezted az idézetet, kedves Encsike. Hát tudtam, hogy a toppon vagy. És hát Győr, persze, Győrből Ádám van, szervusz, jó egészséget, jó fülelést. És hát itt van a kedves kollégám, Szatmári Zoltán, Dreamer, csokolom, Kareg ott is lesz. Na megállj csak, és jó találkozást majd Bazsival dél, este, jó dumcsizást.

Nem, nem, kedves Dreamer, én nem vagyok kíváncsi, én csak Debrecenben is van kamerám, és mindent látok, hallok. És hát, kedves Encsike, hát kívánok néked mi hamarabbi gyógyulást. Az a fránya vírus mi hamarabb költözön ki belőled. Erre egy dolog van, ami profi módon segít. Csókolom, jobbulás, kellemes fülelést!

És közben a kedves Drémer is fölébredt, és mondja, a nyári eső, őszi. Hát igen, kedves Zoltán barátom, én ezt már bemondtam, hogy egy kicsikét elkésett ez a nyári eső, de nem baj, az eső mindig jól jön, szüksége van a földeknek, de imádás van, tudod, Dreamer. Tegnap sajnos nem tudtalak hallgatni sem, azért nem írtam a Retro Boxba, mert munka volt, és hát a hangok mondták a fejembe, hogy túl sok az input, és ezért nem tudtalak hallgatni, mert minden másra is figyelnem kellett, de hát tudod, hogy bepótoljuk majd.

Ez pedig a New Order és a Blue Bondag 1988-ból, kedves hölgyeim, kedves uraim, és hát kedves Mazsi is jobbulást kíván, kedves Encsike. Ő is mondott egy kúrát, csak azt még kifejtem, hogy mire gondolt.

És a család is, kedves Encsike, azt üzeni neked, hogy ha egy vederbor elég lesz a gyógyulás az Encsikének, amíg meg lesz a szőlőszedés, szívesen küldünk. Hallottad, Encsike? Megy a vederbor. Erdőszentgyörgyből.

kedves Encsike, köszöni Mazsinak is, az így a családnak is a jó kívánságokat. A lényeg, hogy mi hamarabb meggyógyulj, kedves, mellesleg.

Szerbusz, kedves Robi barátom, kipihentétek már az utazást, minden rendben van. Puszilom húgicámat, Ildikót, óta kihajas. Érezzétek jól magatokat, kellemes füleist, és köszönöm szépen a jó kívánságokat.

Úgy, ahogy írja Isa István, bizony ezért vagyunk mi a Super DJ Rádió család. Hát köszönjük, hogy vagytok nekünk, és vagyunk egymásnak. Ennél szebb dolog nincs.

És ezt figyeljétek, kedves Izsa család, amit kedves Encsike írt, és István és családja, nagyon kedvesek vagytok. Jó is az a kis finom fűszeres forradból hűvös estéken, de tényleg nem hazudtolják meg magukat, igazi székely szeretet, mint amint személyesen is tapasztaltam, amikor ott jártam. Köszcsike Izsa család Erdőszentgyörgyből. És akkor most jöjjön Demeter Balázs, és mit hazajövünk? Hol van az a lány?

Na hol van az a lány? És akkor most ismét külföldi vizekre elvezünk. Szóval a Backstreet Boys! És hát igen, Bagyest is küldött egy érdekes üzenetet. Ez nagyon aranyos. Itt megéri egy kicsit betegnek lenni, írja Bagyest. Ennyi felajánlást. Nekem is kapar a torkom. Küldöm a címemet, hová jöjjön a bor. Kedves Bagyest, te csibész. Ez kedves csokom, kedves szabados Beninta. Dolgozom, de fülelek, hát egy csodálatosan szép délutánt kívánok, és kívánom, hogy teljen hamar a munka, és köszönöm szépen, hogy itt vagy velem. Jó fülelést, kedves!

És úgy, ahogy kedves Zsa István éja, a szeretet nem kerül semmibe, és van belőle bőven, akkor adjunk belőle, hogy kapjunk. Hát így van, kedves Zsa István. Jó egészséget a családnak és neked. És persze minden szuper DJ rádió hallgatónak.

pénzném. Nagyon szívesen! És természetesen vagy ez is jobbulást kíván Encsikének. És persze mindenkinek, aki beteg. Úgy szintén én is.

Ez a bagyesz milyen vicces és kedves, köszike és cup csorvásra. És már is megyünk tovább a Weather Girls-szel, itt a Super DJ Rádióban.

kedves Robikám, még csak azt szeretném megkérdezni, hogy azzal a géppel jöttetek haza, amit öcsi küldött nektek?

Ó, hát ez elrúgom öcsi bokáját, hát írja kedves Robi barátom, hogy hasonlóan, mert vihar volt. Hát de örülök, hogy már itthon vagytok, és azért remélem minden rendben van. Azért örülök, hogy itthon vagytok.

kedves Encsike, ne hajnározz már, légy, oly kedves. Írja nekem, hogy annyira imádom, mikor adásolsz, olyankor csupa jó zenék mennek, és hangulat is fergeteges. Ilyenkor semmi más nem lehet csinálni, ám. Csak fülelni. Köszönjük neked, hogy jöttél, Puszcsika Encsike. Én köszönöm néktek, kedves Super DJ Rádió hallgatók, hogy itt vagytok velem. És az még a habatoltára, ha jól is érzitek magatokat. Jó fülelést mindenkinek!

Hát és igen, milyen nemzetközi lett ez a Super DJ Rádió amúgy is, meg EMIG is, hát van, aki a Mercedes gyárban dolgozik még, és ott hallgatja a rádiót, van, aki a BMW gyárban. Teljesen hamar a munka mindannyiótoknak, és kellemes fülelést!

Igen, igen, elmondanám, hogy a tánc is egy vírusölő, mert hogyha sokat táncolsz és tartalmasan, akkor elég rendesen leizzadsz, és akkor be az ágyikóba is egy jót szundítani, és már volt vírus, nincs vírus!

És kezdjük csak kedvesen Nagy Judit, kellemes fülelést, néked is, érezd jól magad a Super DJ Rádióval. És már csak alig több, mint egy órát kell kibírnatok Kukori bácsival, és 20 órától érkezik hozzátok majd Zsolti remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

És hát most már ismét hazai vizekre evezünk. A bonbon következik, és hát a szexepilem.

tisztíja nekem, kedves Enzsike, hogy szerintem ezzel a többiek is így vannak, igaz? Izsa család, Magyesz, Ferenci Ádám, Mazsi, Mihalovics Józsi, Kis Ördög, Szabados Melinda, Robika, mindenki, aki itt van. Hát arra

Most pedig a négyes vágányra szerelvény érkezik, White Sherry előadása. Egy kis fánkocska, egy fánki.

Mint említettem, vala egy idei előadást is most bemutatok. A Sziget Fesztiválra készült Bródy János dala és rengeteg sztár előadóval. A dal címe pedig Mindannyian mások vagyunk. Fogadjátok szeretettel, kedves szuperek!

0: Bizony, ez így jó, hogy mindannyian mások vagyunk. És már is megyünk külföldi vizekkel, Dragostan Denti következik itt a Super DJ Rádióban. És a Viberen megérkezett kedves Győri Zoltán. Szép estét, jó munkát kívánok, akik pihennek, azoknak jó pihenést. Tehát köszönjük, Zoltán, kívánok neked is kellemes fülelést. És igen, kedves vagy ezt sikerült megtalálni, ilyen enyhe lájmos citromos borocskát ittam a sörhöz a szódához. Nagyon jó kis fröccs volt. Igaz, Laci bácsi?
1: Halló! Salut! Santiago! Un! Hajduk!

következik itt a Super DJ Rádióba, ahol megérkezett kedves Csillagottó DJ Obi is. Szia Kukori bácsi, kapirgáljunk együtt ma is, üdv a szupereknek és neked is. Te emlékszel még a Tini dalra? Hát hogy nem emlékeznék már rá? Ho-ho!

Hát a következő dallal majd ismét hazai vizekre elvezünk. Egy nagyon kedves barátom és kollégám írta a szövegét a következő dalnak, amit a Super DJ Rádióban debütál. Locutus Hungaricus előadása következik, érdemes meghallgatni.

És igen, igen, Laci bácsi is megköszöni, hogy a kedves hallgatók is olyan sokat segítettek, hogy megtaláljuk a üdítő fröccsnek a alapanyagát. Köszönjük szépen! És akkor jöjjön a Locutus Hungaricus!

0: on Barbie, let's go party.
1: Ez pedig már az Aqua és a Barbie Girl.

0: Szervusz, Kingon barátom, kellemes fülelést néked is, érezd jól magad.
1: Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

És a Barbie után egy kis promo következik, és utána megyünk tovább a Neuton familiával, és akkor szóljon a Tini dal!

0: hogy kevés vagyunk.
1: És ismét külföldre megyünk, szóljon a Dr. Albán! És a Sing Hallelujah! Köszönöm szépen a szép szavakat, kedves Encsike! Aranyos vagy!

Ide szóljegyem, itt a helyem, Super DJ Rádió, ez kell nekem. És már is következik egy keleti úriember, Tarkan. Nem tudom, mennyire emlékeztek még rá. A dal, amit énekel, az pedig a Szimari.

Ugye, hogy ugye, Kukari bácsit mindig tud valamit bevarázsolni. És hát, kedves hallgatóim, hát köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kurta farkú malasztúr, mert bizony már csak a búcsúdalom maradt hátra. A szokásos Dániel Figelgőtől elmegyek, elmegyek. Kívánom mindenkinek, hogy legyen csodálatos a hete. Velem csütörtökön 16 órától találkozhattok itt a Super DJ Rádióban. Várlak benneteket szeretettel, bízom benne, hogy minél többen itt lesztek. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra, s ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót. 20 órától érkezik hozzátok Zsolti kollégám, érdemes továbbra is minket hallgatni. Legyen szép a hetetek és az estétek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Jó estét, jó éjszakát, sziasztok! És álmodjatok majd szépet!

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolt, és hát tudjátok, kedvem kedden, én mindig hozom nektek a 90-es évekből a nagyszerű zenéket, power, tehát erős, nagyon-nagyon erős feldolgozásokkal jöttem hozzátok. Hát most az az igazság, gyerekek, hogy a Dream Dance-t azt én most félretettem, és inkább úgy döntöttem, hogy most olyan feldolgozásokat fogok játszani, amiket már egyszer szerettünk a 90-es években, és azért bátor vagyok, mert belementem a 80-as évekbe is, és hát nagyon-nagyon feldolgozásokat fogok játszani nektek, elektronikus leszek, vagyis a zenék elektronikusak lesznek, és ugye erős feldolgozások, ez azt jelenti, hogy majdnem, hogy meg is fogunk borulni egy kicsit. Lesz egy fél óra, amikor tényleg nagyon kemény feldolgozások lesznek, és Mike Candice, meg mondjuk DJ Ramez hozza majd azt a feldolgozást, amit már tőlük megszoktunk. De gyerekek, lesznek egyéb nagyszerű zenék is, de hogy még, azt nem árulom el, direkt nem árulom el, de azt azért elmondom nektek, hogy érdemes velünk tartani, és hát azt is mondom nektek, hogy gyertek hozzánk ugye a Viberünkre, mert hát mindig figyeljük ugye a Vibert, és hogyha esetleg zenei kérésetek lenne, ott meg tudjátok tenni, ott a legegyszerűbb, és hát már is mondom nektek a számot, 36 70 45 95 99 5-ös a vége. Viszont Gyula barátom, ugye, ő mindig messengeren ír nekem, és ő már írta is, hogy szia, jó adást, buli van. Hát Gyula, mindig buli van, legutóbbi adásomon is mondtam neked, hogy érdemes hallgatni a Super DJ Rádiót, mert hát mindig buli van, nálunk a legjobb zenék szólnak, és az az igazság, hogy az hagyja, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, de mindenféle stílusból ugye jönnek a műsorvezetők, a DJ-k, és a legjobbat hozzák ki egyes zenékből. Tehát érdemes velünk tartani és hallgatni minket. Közben már Isa István barátom is írja nekem, hogy csodás estét kívánunk neked, de Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család még mindig jelen, és örülünk neked annak, hogy újra hallhatunk. Jöhetnek a szuper meglepi zenék, már vártunk, hát István, nagyon-nagyon meglepi zenék lesznek, ez garantálom, főleg azért is, mert ilyen keményebb feldolgozásban fognak szólni majd a zenék a 90-es évekből. Egyébként elmondom mindenki kedvéért, hogy amivel indítottam az adást, Pet Shop Boys zenéje volt. Encsike is itt van velünk, Encsike azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike fülel továbbra is, gyönyörű szép estét kívánok neked is, minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes a zenehallgatást, szuperek, neked pedig jó adást kívánok, puszcsika Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és én is neked ugyanezeket a jókat kívánom. És hát Győri Zoltán barátunk is itt van. Szép estét, jó munkát, aki pihen, annak jó pihenést, így este felé. Hát nagyon szépen köszönjük, viszont azért ugye halljátok, hogy a háttérben mekkora muzsika törekedik előre. Hát én már hagyom őt, hogy ki tudjon, fejlesz-e ki azt a hatást, amit már egyszer ugye elért, és én nem árulkodom, gyerekek, csak egyszerűen rakom vissza a zenét az elejére, és azt mondom, hogy döngessük meg. Közben a Fater barátunk is itt van velünk, aki szép estét, azt írja, szép estét kívánok, Zsolti barátom, akkor csak szóljon a legjava. Keménykedjünk, szép estét minden szupernek, hát Fater, nagyon szépen köszönjük, és én azt mondom neked, hogy ne sajnáld azt a volumegombot, adjál neki.

Gyerekek, közben Rómi György azt mondja, hogy Alföld is kagylózik, szarvas is jelen van, hát a szarvasiaknak nagyon-nagyon jó pihenést kívánok, és ugye jó zene hallgatás. Aztán Bandez barátunk is itt van velünk, ő pedig azt írja, szia Zsolti, vagy ez a hegesztő is van meg mindig veletek Csorvásról. Kívánok neked jó műsorvezetést, üdvözlöm az összes szuper DJ rádió hallgatót, hát nagyon szépen köszönjük. És én meg neked kívánok jó pihenés, na meg jó zenehallgatást, és az az igazság, neked is mondom, hogy a meglepi zenék jönnek egy folytában ma este, és lesz majd egy fél óra, amikor meg fogunk borulni. És hát Mazsi is itt van velünk, Mazsi is ugye mindenféle jókat kíván nekünk, én is kívánok Mazsinak először is jó pancsolás, mert hát ugye pancsolni is megy Mazsi, és utána már Ágyikóból fogja hallgatni a Super DJ Rádió műsorát, és hát ugye jó pihenést is kívánok Mazsinak. Nos gyerekek, figyeljük mindig, hogy milyen zenék következnek. Hamarosan egy olyan feldolgozást fogok játszani, amiben lesz Timi Kulai, Pitbull, és nem mondom a zene címét, csak azt mondom, hogy ezt a zenét mindenki ismeri, mindenki szereti a 90-es évekből, de így ez, gyerekek, hatalmas muzsika jön, de még előtte egy meglepi zene.

mondom nektek még egyszer, hogy a következő zene lesz az, ami nekem egyébként, tudom, hogy nem mindenkinek tetszik az a zenei stílus, amit mondjuk én nagyon szeretek, de hát olyan jön, hogy Timi Kulai Pitbull, és hát egy olyan zenét hoztak, amit nagyon szerettünk a 90-es években, és azért most ebben a feldolgozásban is nagyon-nagyon ott lesz a toppon. És hát eláruljam nektek, van egy olyan DJ, akinek a neve Temperatura, hát ő még ezt a zenét ráadásul remixelte is, tehát egy feldolgozott zenét már eleve remixelni, az nem gyenge. Nos, hát jöjjön ez a nagyszerű muzsika.

Ugye a gyerekek ezt a zenét annak idején is nagyon szeretik, More and More című dalt, ugye? És a Captain Hollywoodtól, na de így ebben a remixben én szerintem hatalmas, a következőkben egy olyan együttes jön, akiknek a nevük Black Spaghetti, Groovin.

0: Hallelujah.
1: Madonna! I am crazy!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hát gyerekek, azért hihetetlen, hogy a 90-es évek beli zenéket napjainkban még mindig feldolgozzák, na de a 80-as évek beli zenéket is, tehát még mindig a DJ-k visszanyúlnak nagyon-nagyon messzire, 30-40 éves zenéket feldolgoznak. Egy őrületes muzsikát fogok nektek mutatni, amikor megjelent, akkor is szerettük, na de most egy, ahogy mondom szó szerint, hogy őrületes a feldolgozás, Samba de Janeiro a Bellini együttestől, csak hát most azt mondom, hogy a Bellininek semmi köze nincs hozzá, inkább a Classic Funk együttesnek, és hogy micsoda feldolgozás, ez olyan, mint amikor megborulunk, ahogy Bandez barátomnak írtam, hogy majd egy kicsit meg fogunk borulni, ez már egy előzetes a megborulásból.

Gyerekek, ez a zene igazán ilyen hangfal tesztelő, vagy fejhallgató tesztelős muzsika lett. Samba de Janeiro, és a következőben megint egy meglepő zene. És azt ugye elárulom nektek, hogy a Caballero együttes jön

gyerekek, a zenei örület nem ér még véget. Hamarosan fogok mutatni egy olyan zenét, amit egyik hallgató kért, és hiszitek vagy nem hiszitek, egy kedvenc zeném volt nekem a 90-es években, és én elfelejtettem ezt a zenét, aztán így kérésre eszembe hozta Émi volt az, aki eszembe hozta ezt a zenét, és hát én azóta is megint sűrűn hallgatom. A 90-es években nem akarok hülyeséget mondani, de sokszor, százszor, 500-szor, nem tudom hányszor, de sokszor meghallgattam, és most szeretném ezt a zenét megmutatni majd Faternak. Na, de még előtte jön egy olyan zene, hogy The After Party Extended mixelve, és az előadó pedig a Vivid együttes.

0: Hát gyerekek, a következő zeném, ugye azt mondtam az adás elején, hogy nagyon kemény feldolgozások jönnek. Hát eredeti verzióba fog szólni, mert a feldolgozása 10 perc, 51 másodperc, úgyhogy nem a feldolgozás fogom játszani, és Faternak szeretném megmutatni ezt a zenét. Nagyon remélem, hogy ő még emlékszik erre a zenére. Én igen, emlékszem rá, bár már feledőbe ment ez a zene, pedig nem is olyan öreg zene, a 90-es években jött, és én ugye még a 80-as években is nagyon-nagyon sokat kutatok, keresgélek, és hát ilyet, hogy én ezt a zenét elfeledjem, hát ez katasztrófa, most megmutatom Faternak, és direkt nem mondom sem az előadót, sem a zene címét.
1: Two, three, a little I wanna be. Two, three, four, you can give me more. Five, six, seven, I don't wanna wait for heaven. Nine, ten, 11. Going back to seven. Seven, eight, nine, counting does not sign. One, two, three.

Hát gyerekek, mondtam én nektek még az adás elején, hogy lesz majd olyan, hogy egy kicsit meg fogunk borulni. Az most fog következni, és előtte még üdvözlöm Kozic Nándort a hallgatóságban, aki azt írja nekem, hogy szia Zsolti, jó edit, és üdvöm mindenkinek. Hát köszönjük szépen az üdvözletet, és neked is üdvözlet, na meg jó zene hallgatást kívánok. És hát Liza is velünk tart, Liza pedig táncol Messengeren, és azt mondja, hogy dobolni, dobolni, nagyon szeret. Hát Liza, jó dobolást kívánok neked, na meg jó zenehallgatás velünk a Super DJ Rádióval. Én most egy kicsit befogom a számat, három zenét is fogok játszani egymás után, és ez olyan lesz, hogy igenis meg fogunk borulni egy kicsit, és hát figyeljetek és vigyázzatok a hangszóróitokra, na meg a fejhallgatóitokra, mert hát próbára lesznek téve.

Gyerekek, közben Liza azt mondja, hogy ezt a fajta zenét tőlem fura hallgatni. Hát Liza, mondom neked, hogy minden kedden ez van, a 90-es évek legeslegkeményebb power, tehát erős feldolgozásait hozom, de olyan is van, hogy belemegyünk a Eurodiscóba, vagy pedig a Dream Dance zenei stílusba is bele szoktunk menni, vagy pedig van olyan, hogy ezeket hozom vegyesen, de keddenként 20 órától mindig ez van itt nálunk a Super DJ Rádión. És hát Fater meg azt mondja, hogy ez már olyan gatya lobogtató lesz ősszel. Hát igen, már ősz van, de nem mondom azt, hogy sajnos. Bár ugye kár, hogy gyorsan elment a nyár, de azért nem mondom, hogy kár, mert hát olyan melegünk volt a nyáron, hogy szerintem már, hogy így, hogy lehűlt a levegő, szerintem ez egy felüdülés mindenkinek. Aztán és a István barátom meg azt mondja, hogy ezt abban ne hagyjam, ezt a zenei stílust. Hát örülök, István, hogy ez is tetszik neked, mert az az igazság, hogy oké, hogy én inkább mondjuk, hogy retrós vagyok, de ezeket az új zenéket is imádom, nagyon szeretem ezeket az újdonságokat is. Na hát aztán Kozisz Nándor azt mondja, szia Zsolti, jó Adit, üdvöm mindenkinek. Puszonás a Mazsinak, üd jamaikai Nándor, Nandi. Hát Nandi, figyelj, mert a Mazsi is puszil téged, tehát viszont puszilás van. Na hát gyerekek, milyen zenéket hoztam, hát brutális feldolgozásokat, és megint DJ Ramezen él nekünk, és azt mondja, hogy no good boy.

Hát gyerekek, közben a fater azt mondja, hogy italo diszkóra van hangolódva, és ugye szeretne egy fél órát, de most fél órát fater nem, de valamennyi, tudod mit, valamennyi italo diszkót mutatok neked, és hát az az igazság, hogy nálam még az agyban is van ilyen tartalék meglepi zene, és hát olyat mutatok most neked, amit még nem játszottam, italo diszkó 80-as évek. A zene címét árulom el, Hero a zene címe, és ugye ezt nem csak neked azért, mert nagyon sokan szeretjük a 80-as éveket. Most egy szám erejéig, aztán később majd még mutatok neked ilyen meglepi zenét, italo diszkót a 80-as évekből.

akkor messzebbre az időben, és a zenével megyünk messzebbre. Egy meglepi zenét megint csak Faternak szeretném mutatni, meg hát mindenki másnak, aki a retro zene szerelmese. A zene címét elárulom, I Feel Good, és hogyha esetleg lesz olyan, aki felismeri az együttest, az legyen szíves és írja meg nekem, hogy kit hallunk, kiket, melyik együttest fogjuk hallgatni. Egyébként olyan együttes fog zenélni, akit mindenki is, vagyis akiket mindenki ismer.

Hát gyerekek, az az igazság, hogy Isa István barátom már nagyon hamar megírta, hogy I feel good, Bonnie M, és hát Fater is eltalálta, de Fater csak tippelt, hogy Bonnie M. Igen, igen, mind a ketten jól tudtátok, hogy ez a Bonnie M együttes volt, és hát már is visszatértem a 90-es évekhez. Mit hallunk, ugye, ezt a zenét is már úgy szerettem annak idején, hogy nagyon, és tessék elképzelni, hogy annyit hallgattam, hogy meg is untam, tehát sokáig nem hallgattam, és a nagy guberálások között rátaláltam megint erre a zenére, és úgy döntöttem, hogy meg fogjuk hallgatni.

0: Hát gyerekek, ennyi örületes muzsika után, amúgy én azt mondom nektek, hogy nagyon jók ezek a zenék, de azért így töményen nekem ez sok, bevallom nektek, hogy nekem ez sok így töményen. Én úgy vagyok a zenével, hogy szeretem, hogyha változatos, na meg igazából retro zenész vagyok, és hát Pater említette, hogy azt említette, hogy jó lenne hallgatni egy fél órában Italo diszkót. Hát én úgy döntöttem, hogy Pater kedvéért, de tudom, hogy nem csak Pater szereti, hanem sokan szeretitek a régi 80-as évekbeli zenéket. Én most előbb bányáztam egy igazi Max Mixet, talán a legjobb verziót, és ugye Mega Mixben bányáztam elő, és le fogom játszani. Sajnos a műsoridő nagyon-nagyon gyorsan telik. Ez egy 13 perces egyveleg, benne sok-sok jó zenével, és hát már 21 óra 40 van, úgyhogy most már el is indítom ezt az egyveleget azok kedvéért, akik úgy érzik, hogy ők a retro zene szerelmesei, mint én, jó magam is. És hát Pater, mondom neked, hogy vasárnapokat ne hagyd ki, mert a 80-as évekből jönnek a jobbnál jobb zenék, jön az Energy, jön az Italo Disco, meg hát azért a kollégák is hozzák ezeket a muzsikákat. Most én egy őrületet mutatok a 80-as évekből, ahogy mondtam, egy Max Mixet.
1: Max Mix 7, a jugar!
2: It's like

0: Hát gyerekek, ez is egy olyan egyveleg volt, mint ahogy szoktam mondani, hogy ha összeszedném ezeket a zenéket, és így egymás után lejátszanám, pedig meg fogom egyszer csinálni, hogy meghallgatjuk az egyveleget, és majd utána külön-külön a zeneszámokat, amik az egyvelegben szerepeltek. Szerintem hatalmas lenne, mert hát az egyvelegekben direkt olyan zenéket válogattak, amik tényleg nagyon jók. Nos, hát a Max Mix nagyon-nagyon sok zenét adott ki, vagyis egyveleget, ugye? És hát én begyűjtöttem mindegyiket, és az az igazság, hogy majd fogok a 80-as évek zenei összeállításban játszani a Max Mix-től még zenéket. Nos, gyerekek, én már megköszönöm, hogy velem tartottatok. Még egy hatalmas muzsika hátra van, és már nem megyek vissza a 90-es évek vad zenéihez. Tony Scott fog nekünk zenélni, és természetes, hogy egy megamixet játszom tőle. Köszönöm, hogy meghallgattátok a zenei összeállítást. Ne felejtjétek, hogy vasárnap megint itt vagyok, és vasárnap 18 órától 20 óráig hozom a 80-as évek nagyszerű slágereit. Egyébként zenekérés mindig van nálam, viszont nagyon örülök, hogy nem kértek zenét, mert ez azt bizonyítsa, hogy jó zenéket hozok, tetszenek a zenei hozatalok. Hát további jó szórakozást kívánok azoknak, akik még maradnak, akik viszont még velünk tartanak továbbra is, azoknak meg nagyon jó zenehallgatást kívánok, és akkor jöjjön Tony Scott hatalmas muzsikája, érdemes lesz meghallgatni, azt mondom nektek. Sziasztok!
1: And now, the moment you've been waiting for. Ladies and gentlemen, our special guest, Mr. Tony Scott.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Bass up to the top. I like the beat. Get ready to rock. Bring the bass

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenél.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.

0: ízel.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.